Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

0: Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban él és küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanította 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.
0: A zsinat először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítsa azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információk manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomást gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyák szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonysorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állnak jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről, akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta. Az életszentség jelen nélkül szavunk alig ha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa, a szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. 6. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság, örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen, csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a vatikáni múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonzza az embereket. Kedves barátaim! Miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafűzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára, szeptember 21-én este a Megbocsátunk és Bocsánatot kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Geleger érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Geleger érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Geleger érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Geleger érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége. Bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójára.

Püspököközintézet levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyelház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A negyedik Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó, majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szent Atya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a Hajdudorogi Főegyház megye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszeki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangélium erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűségasszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra van szüksége, a lelkismeretük szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Böcskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében, Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a mennyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta: a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentéválás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok? A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond: gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének

0: 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leo emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leo, majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leo külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leo pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szentatya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar magyarszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó részvevői, melyre a Szentatya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszeki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyar nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangéliuma erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérjék a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűség asszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra van szüksége, a lelkismeretük szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Böcskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepültelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej, a munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a menyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta: a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentéválás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok. A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond: gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.